Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője. Egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van. A szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Az ókori Róma hangulatát idézték meg a Petőfi Ligetben azon a szabadtéri programon, amelyet a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Interciza Múzeum közösen rendezett. A résztvevők dr. Szabó Antal Tibor régész divat történeti előadásából azt is megtudhatták, hogyan öltözködtek a rómaiak a hétköznapokban és milyen ruhákat viseltek ünnepi alkalmakkor. A gasztronómia sem maradt ki a programból, torontáli Mercedes közreműködésével római kori köleskását is lehetett kóstolni. A gyermekeket multidéző játszóház és ókori stílusú ékszerkészítés várta. A foglalkozásokat Kusler Zsófia múzeumpedagógus vezette, Kronászt Margit történész múzeológus közreműködésével. A nap összefoglalója a Duna Online oldalán. Igencsak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglett a jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével. A csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a Feol. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a Feol. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi női kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Burics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a Feolnak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Burics Attila ugyanakkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az elsőfokú licenckérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Támogató csoportot indít a demenciával élő hozzátartozók számára a Szent Pantaleon Kórház egészségfejlesztési irodája. A kezdeményezésről az intézmény közösségi oldalán számoltak be. A kórház tájékoztatása szerint egy demenciával élő családtag otthoni gondozása fizikailag és lelkileg is komoly terhet ró a hozzátartozókra. A támogató csoport célja, hogy az érintettek biztonságos és kötetlen környezetben beszélgethessenek a mindennapi nehézségekről, megoszthassák tapasztalataikat és egymástól is segítséget kapjanak. A csoport szeptember 29-én indul, majd október 13-án, 27-én, november 10-én és 24-én is találkoznak a résztvevők. Az egyes alkalmak délután 4 és 6 óra között lesznek, másfél-két órás időtartamban. A csoport létszáma legfeljebb 15 fő. A foglalkozásokat a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában a Vasmi út 10 szám alatt tartják. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. További részletek a Duna Online oldalán. Egy több mint másfél ezer éves nő alakot ábrázoló márványszobor és számos további római kori kőemlék került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges lelet együttes feltárásában az Intercise Múzeum szakemberei, búvárok és helyi segítők is részt vettek. A város polgármestere Pintér Tamás szerint a szobor méltán tekinthető az év régészeti felfedezésének. A sajtótájékoztatón Farkas Lajos, az Intercise Múzeum igazgatója, valamint dr. Szabó Antal Tibor, régész, múzeológus ismertették a leletek jelentőségét, írja a város weboldala. Szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent az iskola, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok országosan és Fejér vármegyében is. A középiskolai írásbeli felvételire január 23-án kerül sor, az általános iskolai beiratkozást április 22-én, 23-án, a középiskolai pedig június 24-én, 25-én tartják, további fontos dátumok a FEOL oldalán. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejér vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Alig ért véget az őzek párzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gímszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdőszakaszokon, épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Fejér vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével kedtől érhető el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, 08-28 a mai dátum. Péntek van, ez a jó hír, 11 perccel múlt 6 óra. Maxim Levente vagyok. Isten éltesse a szülinaposokat és sok boldogságot a névnapos Ágostonoknak. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. Nem sokára Robbie Williams, előtte még a Unique, most pedig Segíjön. Jó reggelt!
0: Best

the time you told me to leave. I just want.

0: tehet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 240. napján, augusztus 28-a van. Hogy elröpült ez a nyár, nem? Ma van a Vörösbor világnapja. Ezen a napon a szőlő érését és a nyarat ünnepeljük, mert hogy lassan el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Bár az is igaz, hogy a szeptember nem hoz majd évszakváltást egyelőre még, és nincs változás abban sem, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul minden nap itt a Besten. A folytatásban a sztárpár Jay-Z és Beyoncé hallható.
2: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Let's go get 'em.

0: Best FM, a legjobb zenék. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum, napos gumoly felhős idő említésre méltó csapadék nélkül. Részletek és még több friss info a hírekben, fél hét után pedig Lili Ellent halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. A Szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kész termékekkel, hanem azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG. Ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésére lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Igen, csak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A primasságának azonban meglepte jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette, börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével. A csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a FEOL. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garangölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőgészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével KETT-től érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé lelegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján országszerte száraz napos időnk lesz. Délután több lehet a fátyol felhő az égen, esni, ha minden igaz, nem fog. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a hőmérséklet, aztán holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. 27-35, vasárnap egy fokkal hűvösebb, 29-34 fok mellett telik majd a hétvége. Én pedig el is indítottam a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Vanessa Amorosi dalát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 7 óra, és egy hét múlva ilyenkor már a 0. órát is jelzi hamarosan a csengő. Jövő hét kedden, szeptember 1. iskola kezdés. Hogy közben milyen időnk lesz, kiderül a hírek végén, a következő órában pedig hozom majd a Black Eyed Peas-t. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejérvár megyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Már jelentkezhetnek a Fejérvár megyei iskolák is. A Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra a Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tévétámogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, este sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 26.08.28 a mai dátum. Péntek van, sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és ha van szülinapos ismerős, őt is lehet ünnepelni. Mondok hozzá hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620-55-55-155, természetesen, ha közlekedési info van, az is jöhet bátran. Meredith Brooks és Janet Jackson biztosan énekel nem sokára, de csak Carlos Santana gitárjátéka után.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28. napján, a mai péntek, az Ákostonok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 1963-ban a mai napon elindult a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Jó reggelt, jó utat földön, vízen, levegőben. Ha van közlekedési hír, jöhet a 0620 55 55 155-re. Black Eyed Peas, Don't Lie. Így megy tovább a péntek reggel a Best

0: Best FM, ha legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb. 28-36 fok között alakul a maximum. Alapvetően napos idő lesz, délután némi fátyol felhővel, ha minden igaz, esni nem fog. Részletek a hírek végén, aztán George Michael dala, az Outside jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG. Ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. fájó szíve búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi Iskola elhunyt Bogdánné Garangölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé, tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi Női Kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Burics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a FEOL-nak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Burics Attila ugyanakkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az elsőfokú licenc kérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével KETT-től érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28-a van péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1962-ben ezen a napon született David Fincher, amerikai filmrendező, aki nem csak a hetediket, a Harcosok klubját vagy a Benjamin Button különös életét jegyzi, de olyan videóklippek is az ő nevéhez fűződnek, mint George Michael, Freedomja, a Janis Garagán az Aerosmith-től, és rendezett klippeket Madonnának is, Express Yourself, Vogue, Bad Girl. ...1969-ben ezen a napon született Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész, olyan filmek sztárja, mint a Pop Csajok, stb., a Rocksuli vagy a Jumanji széria. Ugyanabban az évben, 1969-ben,

0: ugyanezen a napon született. Jason Priestley is, kanadai színész, a 90-es évek egyik legnagyobb tini ikonja, leghíresebb alakítása a Beverly Hills 90210 című tévésorozatban, Brandon Walsh megformálása. 1965-ben a mai napon született Shania Twain, Grammy-díjas kanadai énekesnő, minden idők legsikeresebb női country előadója. 1982. augusztus 28 megszületett Leanne Rimes, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Sakáltanya film zenéjének előadója. A sort a 86-os születésű Florence Welch, a Florence and the Machine tagja zárja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon vihar előtti csend uralkodik, a vihar pedig hát majd szeptember 1-én, jövő hét kedden lesz. Kezdődik az iskola, sulisok, ovisok, anya, apa, tele lesz az út autósokkal, emberekkel, vigyázzunk egymásra, akkor is, most is. Ha van közlekedési hír, várom, 0620 55 55 155. 8 után pedig jön majd Desiré. És az Airi Mafia is. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert egy szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejérvár megyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével kedtől érhető el. Elrepült ez a vakáció is, és hamarosan ismét becsengetnek. Most azonban nagyon jó hírt kaptak a Fejérvár megyei iskolások is. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, és 2027. június 18-án pénteken ér véget, ez pedig összesen 180 tanítási napot jelent, szemben a tavalyi 181-jel. A végzős középiskolásoknak viszont már április 30-án lezárul az év. Az első fél év 2027. január 22-ig tart, az értesítőket pedig január 29-ig kapják meg a szülők és a diákok. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Drága hétvége váró testvéreim, nővéreim, jó hírem van. Péntek van, Hey Soul Sister, a San Francisco-i Train is örül neki, és mi is örülhetünk együtt a jó hírnek. Aztán nem sokára a Bahamen engedi szabadjára a kutyusokat. Who let the dogs out, és énekel Kelly Rowland is. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best of M-ha a legjobb zenék. Elég mozgalmas időszak ez Kelly Rowlandnek, a Destiny's Child trió egyik tagjának, hiszen szólóban és a csapattal is új zenei anyagot készítenek, bár a Destiny's Child házatájáról azok a hírek érkeztek, hogy eddig kiadatlan, de már rögzített dalok formájában új anyag érkezik, és az újraegyesülés is napirendre került. Kelly Rowland pedig szólóban is új albummal készül, és világkörüli turnét szervez. Ő folytatja egy munkás dallal a péntek reggelt, jön a Work, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Rest FM, a legjobb zenék. Aki ma korán kelt, holdfogyatkozást lelt az égbolton. Szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás. Közben pedig fokozódik a kánikula, és a holnapra ígért hidegfront nem hoz akkora lehűlést, mint amennyire gondoltuk. Száraz lesz, széllel, és csak 1-2 fokot mérsékli a mai hőséget. Rögtön 8:30, jó reggelt, részletekkel jönnek a hírek, aztán a Spice Girls és a Spice Up Your Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készleléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi női kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Burics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a FEOL-nak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Burics Attila ugyanakkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az első fokú licenc kérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejérvár megyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert a minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Miközben örömünkben akár ugrálhatunk is a Crisscross jumpjára, hogy jön a hétvége. Nem annyira örömteli, hogy a holnapra beígért hideg front csak alig-alig enyhíti a kánikulát. Mondom a hőfokokat, minimum, maximum mától kezdődően. Tehát ma 29-36, szombat 27-35, vasárnap 29-34, hétfő 28-36, kett 29-36, és aztán szerdán, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami majd valóban enyhülést hoz. Aki pedig dugott balesetet lát, segíthet a többieknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek tehát zenék a boldog nyomógombos telefonos korszakból, még az AI előttről. Bob Sinclair, Love Generation. És egy első emelet feldolgozás az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Igen, csak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglett a jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette, börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével, a csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a Feol. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a Feol. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejérvár megyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős tökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az angol énekes George Ezra fővárosunkról írt és fővárosunk ihlette dala, Budapest a címe. Érkezik még a CNC Music Factory, az Allianz Ethnica, Cosin és Jennifer Lopez is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha közlekedési hír van. Várom, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

fel a legjobb zenék. Funky, mondják alattam, de nem. Classic House lesz ma, mert hogy a Night Shift Extra-ban hétfői rezidensünk Lauer Christian duplázik, 7 és 8 között, tehát a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjei pörögnek. A házigazda is ebben a stílusban mixel majd 6-tól, a lemezjátszók mögött White Boy. Ez az Alliance Ethnic és a Respect, ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Baleset az M7-esen, a Balaton felé Sukorónál, 3-4 kilométeres a torlódás, és Norbitól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban is. A Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál, mindkét irányban brutál dugó. Köszi Norbi, jó utat mindenkinek. 0620 55 55 155, Jennifer Lopezzel megy tovább a péntek reggel. Ez a Get Right a legjobb.

0: Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg jövét kedden a nyár, nem, de a nyári szünet biztosan véget ér. Szeptember 1-ével kezdetét veszi az új tanév, úgyhogy kedves nyári gyerekek, a nyár fiai, az utolsó úgymond nyári szüneti hosszú étvége jön, szombat, vasárnap, hétfő, na és a nyár fiai DJ Sammy-től, The Boys of Summer, ráadásul mindezek mellé a holnapi száraz, gyenge hidegfrontot leszámítva. Igazi nyári időnk lesz.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a nyári szünet utolsó hétvégéje, és gondolom hosszú sorok indulnak a Balatonra, ezt kihasználva. Jön majd a Balatoni Lány című Szikora Róbert és Valmár koprodukció, és zenél a Matchbox 20 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határól legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszer csomagjának kiosztása. Sinka Edith, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG. Ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Igen, csak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglett a jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járás ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével. A csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a FEOL. Fájó szíve búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő. Magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Már jelentkezhetnek a Fejér vármegyei iskolák is. A Neváncs Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra a Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Sophie B. Hawkins-tól, a Compact Disco-tól, a Five-tól, nem sokára a Britney Spears-től, elsőként pedig a Mystic-től. Scandalous, 5 perc elmúlt, 10.08.28 a mai dátum, Isten éltesse az ágostonokat és a szülinaposokat. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Beste

Apropó nyár, egy kicsit így a végére megfáradtunk, nem? Na meg a munkahét végére is, Best FM a legjobb zenék. Ha így van, tartsunk ki, mert hogy jön a nyári szünidő utolsó, ráadásul hosszú hétvégéje, mert hogy csak kedden kezdődik a suli. Maradunk mozgásban a Fájval! Keep on Moving 1999-ből.

0: Best FM, a legjobb zenék. M1 Budapest felé Tatabánya előtt terelés plusz baleset egyenlő 7 kilométeres dugó. Köszönjük Pistének 0620-55-55-155, ide jött az üzenete. És baleset történt a 82-es főúton Bakony-Szentkirály térségében is, ahol két autó ütközött a 35-ös kilométernél, félpályás lezárás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Biztosan szól a múzsa csókja, vagy a rózsáé? Kiss from a Rose, Seal-től? És zúz a tankcsapda is.
2: Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtunk mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtunk mennyekbe.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van közlekedési info, jöhet ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Balesetveszélyes járda szakasz felújítása kezdődött. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött meg Dunaújvárosban a Béke körút, Békeváros részi szakaszán. Erről számolt be közösségi oldalán Dunaújvárosi önkormányzata. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a környék a gyalogosan közlekedők számára. A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen, és ügyeljenek az ott dolgozók biztonságára. A közösségi oldalon közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak a városrészben. Hamarosan befejeződik az Alkotás utca térkövezése, valamint megújul a Szabadságút 3-as és 9-es szám közötti járdaszakasz is, ahol új aszfaltburkolat készül, írja Duna Online. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogú város polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a Feol. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével 2-től érhető el. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 28 és 35 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
5: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
4: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott, köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medve Otthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként az NSYNC mémé vált dala, Justin Timberlake fura kiejtésének köszönhetően. Az It's Gonna Be Me-t ugyanis a dal végén úgy énekli, hogy It's Gonna Be May, mint május angolul, úgyhogy áprilisban évről évre előkerülnek a mémek. Nem találjátok ki április után mi lesz It's Gonna Be May, vagy Bye Bye Bye April, It's Gonna Be May, és még sorolhatnám. 5 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát, jó pihenést kívánok, Max Emlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A hazug embert hamarabb utolérik. Ugye mindenki tudja a közmondás végét. Kutatások szerint, amikor hazudunk, megemelkedik a hangszínünk.
1: Hát hazudnék én neked.
0: Would I lie to you? Ezt jelenti a Charles and Eddie duo dalának címe, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 125-ös kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ugyanez a helyzet az M1-esen Budapest felé, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, és én ennek örülök. Örülök, hogy jöttél Glad You Came címmel, pedig a The Wanted dalával indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Max M. Levente vagyok.

0: I'm glad you...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött meg Dunaújvárosban a Béke körút, Békeváros részi szakaszán. Erről számolt be közösségi oldalán Dunaújvárosi önkormányzata. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a környék a gyalogosan közlekedők számára. A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen, és ügyeljenek az ott dolgozók biztonságára. A közösségi oldalon közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak a városrészben. Hamarosan befejeződik az Alkotás utca térkövezése, valamint megújul a Szabadságút 3-as és 9-es szám közötti járdaszakasz is, ahol új aszfaltburkolat készül, írja Duna Online. Igen, csak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglepte jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette, börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével. A csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a FEOL. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Fejérvár megyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tévétámogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kért lába. Szaharai Pori szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csak nem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
5: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehet lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
4: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Jó hírem van, péntek van, szép napot kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt így dél után néhány perccel, hogy kellemes hétvégét. Majoros Rita vagyok, egy kicsit hangolódjunk együtt a következő két napra. Savage Gardennel, Christina Aguilerával, Rúzsa Magdival, vagy éppen Ciscoval, de a Wanted már indítja is az órát és a délutánt. Glad you came!
2: Best

Best FM a legjobb zenék, szép pénteket a folytatásban is mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a nap, és hogy hamarosan itt lesz a munkaidő vége, és megkezdhetik a hétvégét. Mivel töltik majd egyébként az utolsó nyári hétvégét? Jaj, nem olyan jó ezt kimondani, bevallom őszintén. Én azért még úgy el tudnék viselni egy hónap nyarat. Gyanítom, ezzel az éppen suliba készülődők is így vannak, a szüleik meg aztán végképp, vagy lehet, hogy másként gondolják? Na jó, ezt is megtárgyaljuk a mai délutánon, előtte azért még hozok isteni zenéket, közlekedési információkat, napkérdését is, úgyhogy nem fogunk unatkozni, főképp, hogyha velem tartanak. Itt lesz mindjárt Cisco és a Tong Song, elénekli majd a Lady Marmalade-dalt, Christina Aguilera, Lil Kim, Mánya és Pink, de most a Savage Gardennel megyünk tovább. I Want You, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és azt hiszem délután még csak többen lesznek. Úgyhogy érdemes ma is figyelni, főként az M7-esen is még szerintem azért az utolsó hétvégét szívesen töltik sokan a Balatonnál, úgyhogy figyelem, én ahogy megkapom az információkat, már hozom is. Legutóbb annyit kaptam, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van a külső sávban. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma délután is. Utazunk együtt, és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, mennyire jó hír, de elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig Mark Ronson és Bruno Mars nyitja majd az órát, ez lesz az Uptown Funk. És jön majd a VIP is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött meg Dunaújvárosban a Béke körút, Békeváros részi szakaszán. Erről számolt be közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a környék a gyalogosan közlekedők számára. A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen, és ügyeljenek az ott dolgozók biztonságára. A közösségi oldalon közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak a városrészben. Hamarosan befejeződik az Alkotás utca térkövezése, valamint megújul a Szabadságút 3-as és 9-es szám közötti járdaszakasz is, ahol új aszfaltburkolat készül, írja a Duna Online. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalommal is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdárné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Webes Nyugta Adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével 2-től érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelmszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
3: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű két reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokja sem működik rendeltetésszerűen, két további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék kettő pedig karbantartás miatt nem termel. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt, igazán szuper pénteket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, és hát azt kell, hogy mondjam, szuper dalokat hozok. Na higgyék el nekem, ez nem kamu, hanem tényleg a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy itt lesz Sergio Mendez és a Black Eyed Peas, meg a Mash Canada, vagy az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars dala. Már kezdek is?
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. Közelítünk sajnos a nyár végéhez, hiszen ez lesz az utolsó augusztusi hétvége. Úgyhogy ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az idei nyár legjobb pillanata, vagy legjobb eseménye, legjobb történése. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mi volt ez a pillanat, amire legszívesebben emlékeznek vissza ebből a nyárból? Na persze ez nem egy ilyen lehangoló témának készült, úgyhogy a vidám pillanatokat is nagyon várom, sőt azokat várom igazán, úgyhogy tényleg jöjjenek a válaszok, és mellé a legjobb zenék a 90-es 2000-es évekből. Madonnával utazunk tovább, és a Vogue-gal, ez pedig tipikusan az a dal, hogyha a 90-es 2000-es években volt valami film, amiben a divat szóba került, akkor ezt a dalt ott biztos, hogy hallhattuk. Na meg most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, úgyhogy csak a külső sáv járható. Budapestről pedig azt az információt kaptam, hogy az Andrássy úton történt baleset, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Köszönöm szépen az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Ha bárki bármit lát az utakon, az utak mentén, ami infó lehet a többi autózónak, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kristóftól jött egy üzenet, aki azt írta, hogy náluk nagyon nyárvégi hangulat van az irodában, egyébként hatan dolgoznak az irodában plusz a főnök, viszont utóbbi annyira jó fej volt, hogy látta a többieken picit ezt a már-már hétvégi, már-már nyárvégi hangulatot, hogy kettőkor mindenkit hazaengedett, úgyhogy a főnökének szeretnének küldeni egy isteni dalt, annyit ért Kristóf, hogy Tamásnak szól az üzenet, hallgatja egyébként a Best FM-et, de biztosak benne, hogy tudja, kiről lesz szó, úgyhogy hát mindenkire ilyen főnököt kívánok, és akkor a következő órában a jó főnököknek, és ugye Tamásnak is érkezzen majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. Vagy éppen a Hooligans dala, ezen legyen valami. Jó hétvégét nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Balesetveszélyes járda szakasz felújítása kezdődött. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Balesetveszélyes járda szakasz felújítása kezdődött meg Dunaújvárosban a Béke körút, Békeváros részi szakaszán. Erről számolt be közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a környék a gyalogosan közlekedők számára. A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen, és ügyeljenek az ott dolgozók biztonságára. A közösségi oldalon közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak a városrészben. Hamarosan befejeződik az Alkotás utca térkövezése, valamint megújul a Szabadságút 3-as és 9-es szám közötti járdaszakasz is, ahol új aszfaltburkolat készül, írja a Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé, tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a Feol. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi női kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Gurics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a Feolnak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Gurics Attila ugyanakkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az első fokú licenc kérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Alig ért véget az őzek párzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdőszakaszokon, épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Fejér vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
4: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértési növeléseit célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
3: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a Transfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mi volt az idei nyár legszebb, legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata? 2 óra után 4 perccel is erre a kérdésre keresem a választ. Majoros Rita vagyok. Ez a nap kérdése, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, vagy Facebook, vagy Insta oldalunkra, mellé pedig a Chocolate Puma is zenél. Always and Forever.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az idei nyár legemlékezetesebb, legszebb, vagy éppen legjobb pillanata? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, úgyhogy nézzünk is pár üzenetet. Azt írja Gábor, a kislányom idén tanult meg úszni, amikor először elengedte a kezünket a medencében, és egyedül úszott felém. Szerintem büszkébb voltam, mint amikor diplomát kaptam. De cuki. Eszter is írta, férjemmel 20 év után először voltunk kettesben egy teljes hétvégét, gyerekek nélkül, telefon nélkül, csak mi. Rájöttünk, hogy még mindig tudunk randizni egymással, és mennyire jó volt, és elhatároztuk, hogy legalább fél évente adunk magunknak egy ilyen hétvégét. Csodásan hangzik. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha végig gondoljuk az elmúlt nyarat, mi volt a legszebb, legjobb, legizgalmasabb pillanat? Jöhetnek az üzenetek. Az üzenetek közben pedig érkezzen Will Smith és a Getting Jiggy With It, egy igazi nyári hangulatú dal, hogy visszaemlékezzünk a nyári pillanatokra. Élvezzük a zenét, a táncot, és egyszerűen csak a szabadságot. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balázstól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, méghozzá a Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út Városmajor utca találkozásánál, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán pedig Monornál korábban baleset történt, a 34-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv autózható. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha látnak valamit, az utakon írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újra érkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyi értedíjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Igencsak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglett a jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével. A csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a Feol. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő. Magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja Feol. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a webes nyugta adat szolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével kettől érhető el. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcs hőmérséklet 28 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép péntök délután Dunaújvárosban és a térségben, a Best FM-en jönnek a legjobb zenék a folytatásban, és a következő 3 órában a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Hozom majd a Wickfield-dal a Saturday Night-ot, itt lesz a Solvave és az Ami nem öl meg. Most pedig Krisztina Minian kezd, ez a When You Look At Me már is.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Ez a 93 egy Best FM a legjobb zenékkel Dunaui városban és a térségben. Augusztus 28-a van, még pedig péntek, és ma az ágostonok ünnepelnek. A név latin eredetű, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fenkölt, hát róluk semmiképpen sem feledkezzünk el. Boldogat nekik, mellettük pedig minden ünneplőnek sok boldogságot így augusztus 28-án. Nézzük egyébként, hogy mit ír a kalendárium. Ma van a Szent Ágoston ünnepe, 430 óta műjük ezt. 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró, a nevéhez például a Faust köthető. 109 éve látta meg a napvilágot Jack Kirby, amerikai képregény rajzoló, aki igen nagy hatással volt erre a műfajra. 63 éve 1963-ban Martin Luther King Jr., amerikai baptista tiszteletes megtartotta a Van egy álmom kezdetű beszédét. Ma 78 éve, 1948-ban született Dan Serafin, a Chicago zenekar dobosa. 65 éve Kim Appleby látta meg a napvilágot, angol énekesnőről van szó, a Mellon Kim duó tagja. Ma 61 éve, ezen a napon látta meg a napvilágot, ki gondolná, Shania Twain, a country zene királynője. 57 éves lett Jack Black, amerikai színész, szinkronszínész, komikus és zenész, és 44 éve született Leah Rimes, amerikai énekesnő színésznő, többek között a Can't Fight the Moonlight köthető hozzá. Hát ennyit már a kalendáriumról, megyünk tovább, itt a Best End, Dunaújvárosban és a térségben is a legjobb zenék között. Rihannával érkezik az SOS.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem, a Duna másik oldalán, a Dunabecsi állomáshoz vezető úton több helyen a 0-1-es kilométerkő között lehet útszűkületre számítani. Munkálatok most a Dunaföldvár seregélyes összekötőn a 8-as és 14-es kilométerkő között, de ugyanezen az útszakaszon a 20-as és a 39-es kilométerkő között is kátyúzási munkálatokat végeznek. Az Adony-Perkáta összekötőn a 0-9-es kilométerkő között útkarbantartás miatt kell útszűkületre számítani. Az Adony-Velence összekötőn hasonló helyzet a 0-8-as kilométerkő között, a 6-oson pedig Adonynál a 37-es és 56-os kilométerkő között. Mindkét irányban útszűkület, szintén egyébként útkarbantartást végeznek arra felé. Ha Dunaföldvár térségében járunk, ott a Dunaföldvár-Dombóvár Nagykanizsa másodrendűn a 61-esen, a 3-as kilométerkőnél, valamint a 4-es és 18-as kilométerkő között kell számítanunk útszűkületekre, de dolgoznak a 61-esen, a 0-1-es kilométerkő között is. Kecskemét felé pedig igen sok munkálat az 52-esen, úgyhogy mindenképpen óvatosan arra felé. Jó utat, balesetmentes közlekedést, amúgy bárhol is autózzanak. A Beston a folytatásban pedig megyünk tovább Martin Solveiggel, ez a Rocky Music. Rocky.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeredd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
4: Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíjellátásuk. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az elfelvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyerekeknek szánt túrát szerveznek az erdei vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket.
3: Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszer csomagjának kiosztása. Sinka Edith, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható, a keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén újkor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon szép péntek délután mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában is, a legjobb dalok között pedig nem sokára érkezik. Nightcrawlers-el a Push the Feeling On, itt lesz Faith No More-ral az Easy. Most pedig az Outkast indítja ezt az órát. Szól is azonnal. Na, hey, ja!
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Beszéljünk az időjárásról, mire is számíthatunk a következő napokban. Hát holnap jön egy hidegfront. Ennek hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de nem fog az egész országban esni az eső, és túl sok csapadékot sem ígérnek. Emellett azért lehet erős a szél. Természetesen záporok, zivatarok környezetében ez fokozódik. A csúcs viszont marad 28 és 36 fok között szombaton is. A front pedig nem hoz lehűlést vasárnap sem, ismét kánikulában lesz részünk 29-35 fok közötti maximum értékkel. A napsütés legfeljebb keleten, északkeleten zavarhatják néhol futó záporok, zivatarok, de ebből sem kapunk szinte semmit. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon érénkül meg, itt Dunaújvárosban még az erős szélre sem kell számítanunk. A jövő eleje is kánikulai meleget hoz magával, maradunk 30 fok felett, még mindig ezt mondják, aztán a jövő közepén lehet egy pici visszaesés, de hát a minél messzebb tekintünk, mondjuk 4 az időjárásban, annál bizonytalanabb a dolog. Az biztosnak tűnik, hogy a hétvége tényleg kánikulai meleget és jó időt hoz. Itt a folytatásban pedig mindenképpen szólnak a legjobb dalok, már is a Nightcrawlers és a Push the Feeling on a Best-en.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaújvárosban és a térségben. A nyári szezon után újra bezárja kapuit az Aquantis Wellness és Gyógyászati Központ. Vasárnap csobbanhatnak utoljára a vendégek. Az extrém hőségnek köszönhetően idén kiemelkedő látogatottsággal, ugyanakkor komolyabb incidensek nélkül üzemelt a népszerű létesítmény. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazat vezetője elmondta, hogy a rendkívül meleg időjárás miatt az elmúlt évekhez képest jóval többen választották az élményfürdőt a hűsölésre. Szerencsére extrém baleset vagy nagyobb probléma nem történt a hónapok során. A kánikula miatt csupán néhány kisebb, könnyen kezelhető rosszulét fordult elő a vendégek körében. A sikeres működéshez elengedhetetlenek voltak a még tavasszal elvégzett műszaki vizsgálatok és munkálatok, amelyeket szerencsére hiánytalanul be tudtak fejezni a nyitás előtt. Ezeknek a fejlesztéseknek és korszerűsítéseknek köszönhetően a szakemberek nem csak a zökkenőmentes üzemeltetést biztosították, hanem jelentős mennyiségű vizet is meg tudtak spórolni a szezon folyamán. Összességében elmondható, hogy az élményfürdő kifejezetten eredményes és problémamentes nyarat tudhat maga mögött. A nyárnak vége egy utoljára augusztus 30-án vasárnap várja a látogatókat a létesítmény. Az állást követően azonnal megkezdődnek a szakemberekre váró utómunkálatok és az őszi karbantartási feladatok. Első lépésként a létesítmény teljes területén alapos takarítást és fertőtlenítést végeznek el, majd sor kerül a víztisztító rendszerek és a homokszűrők elengedhetetlen karbantartására is. A külső nadmedencéket a téli időszakra nem ürítik ki teljesen. A víz a medencetestekben marad, mivel szakmai tapasztalatok szerint ez a megoldás óvja meg leginkább a szerkezetet és a burkolatokat az esetleges fagyás okozta károktól. Az ágazat vezető értékelése szerint a gondos tavaszi felkészülés, a hatakönyv vízgazdálkodás és a táp felkészültsége mind hozzájárultak ahhoz, hogy a dunaújvárosiak és a környékbeliek a legmagasabb színvonalon élvezhették a nyári rekordszintű kánikulát. Ebben bíznak jövőre is. Részletek mindenről a dunaújváros.com-on. Itt a folytatásban pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. Jön is a Rock Your Body.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Dunaújvárosban a Pannon kert 1 szám alatt. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
5: Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tó vizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike. Partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás. Az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad.
4: Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható, a keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket, köszöntöm a hallgatókat, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján A díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Igencsak ötletes módját választotta az ár leszállításnak egy bevő Dunaújvárosban. A pimasságának azonban meglett a jutalma, csúnyán ráfarakad a pénztári csaló, tette börtönbüntetést is érhet. A pénztári csaló olcsóbb termékek vonalkódjait használta a drágább árukra, így fizetett az önkiszolgáló kasszánál. A trükközés azonban nem maradhat büntetlenül. A székesfehérvári járási ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2024. szeptembere és októbere között több alkalommal is visszaélt a vonalkódok felcserélésével, a csalásért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés, börtön is kiszabható. Írja oldalán a Feol. Fájó szíve búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola, elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a Feol. Már jelentkezhetnek a Fejér vármegyei iskolák is. A Neváncs Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra a Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép péntek délutánt a mikrofonnál, Hársfai Istvánt hallják. Még ebben a 60 percben én hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket a Westen. Jolanda Bikullal a We No Speak Americanót nem sokára, itt lesz az OMC-vel a How Bizarre, most pedig a Robbie Williams és Kylie Minogue indít. Szól is azonnal a kids!

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismételten az utakon autósok, tehát figyelem az 52-esen Kecskemét irányában, elég sok helyen munkálat. Dunaföldvárnál például az 58-59-es kilométerkő között, aztán dolgoznak a 47-es kilométerkőnél, de félpályás lezárásokkal is találkozhatunk a 34-es és az 51-es kilométerkő között, Fülöpszállás és Solt között pontosan, és hát az 52-esen még Fülöpszállás után is a 30-31-es kilométerkő között szintén útszükület útépítés munkák miatt arrafelé fokozott körültekintéssel vezessünk. A Dunavecse állomáshoz vezető úton a 0-1-es kilométerkő között vannak munkálatok. Dunajváros térségében közvetlen térségében nincs információm, az útinform nem közölt ilyesmit, de a 6-oson azért nem messze tőlünk munkálatok a 37-es és 56-os kilométerkő között most is. Az Adony-Velence összekötőn a 0-8-as, az Adony-Perkáta összekötőn pedig a 0-9-es kilométerkő között lehet útkarbantartási munkák miatt útszűkületekre készülni. Mindenképpen körültekintően és óvatosan, bármerre is autózzanak, jó utat, balesetmentes közlekedést a folytatásban is. Itt a Westen pedig megyünk tovább azonnal, a legjobb zenék között érkezik is. Yolanda Be Cool és a Venus Peak Americano.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Na a végtelenbe és tovább az összefogás elejében újra végtelenül kreatív és színes eseményt alakotott az útkeresés segítő szolgálat. Immár hagyományos nyárbúcsúztató játékfesztiváljuk során kedden ismét kitárták a Bartók Béla utcai bázis kapuit, hogy beengedjék a jó kedvet és a felhőtlen szórakozást. Örömmel jelentjük, a jótét akció újra megérdemelt sikert aratott. Az intézmény közössége nagyon magasra emelte a színvonalat, a tematikához illően a galaxisok szintjére tűzték a hangulatot. Az idei játékfesztiválon a vendégek űrlényekkel találkozhattak, betekintést kaptak a holdjárás furfankos feladatába, valamint csillagképek titkait ismerhették meg. Jótékony csillagporral szórták az eseményt, amellyel összesen több mint 100 gyermek óvodai és iskolai tanévkezdését könnyítették meg. Számos társintézmény és önkéntes csapat csatlakozott a forgatakhoz kedden délelőtt, többek között az Emere Újváros drogambulancia, a Dunaújvárosi rendőrkapitányság és a Katolikus Karitas is játékos feladatokkal készült a gyerekeknek. Árgyalán Aliko az Érted vagyunk 1987 alapítvány kuratóriumi tagja méltatta a támogatók sorát. A civil közreműködők mellett a Chemiker Kft., az AH Group Hungry Team és a Kóróvirág ajándék papírírószer segítségével nem csak a rendezvény vált magas színvonalúvá, hanem az adományok is rendre gyűltek. Csipegetni való is akadt a forgatakos délelőtt során, amit a Jakut cukrászda biztosított az éhes galaxis kutatóknak. Idejüket, kreativitásukat nem félve haladtak a már említett galaktikus cél felé az intézmény munkatársai. Üren Kis Laura és Fehér Edith mozgatói voltak a dekoráció kitalálásának. Közreműködésükkel ötletes űr és kilövő állomásokat, selfie pontokat és interaktív játékokat találtak ki. Mindez kifiket megszégyenítő köntösben. A gyermek zsivajból és a mosolyokból egyértelműen látszott, a vendégeknek sikerült elrugaszkodni a földbolygó sokszor kihívásokkal teli talajától. Mindenképpen részletek fényképes beszámolóval az eseményről a dunaújváros.com-on. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb dalokkal, Sugar Babes-szel, ez már is az Overload.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Hamarosan este 6 óra. Ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm mindenkitől. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délután találkozunk újra. Most pedig a legjobb dalok között érkezik George Michael itt a Besten. Ez azonnal az Amazing.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Szeptember 30-áig várják a jelöléseket, köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A dunaújvárosiak is javaslatot tehetnek arra, ki részesüljön idén a Dunaújváros egészségügyiért díjban. Az elismeréssel a városban dolgozó vagy korábban itt tevékenykedő egészségügyi szakemberek, valamint közösségek munkáját ismerhetik el. A javaslatokat ez év szeptember 30-áig kell írásban eljutatni Dunaújváros megyei jogúváros polgármesteréhez a 2400 Dunaújváros Városházatér 1-2 címre. A beérkezett jelölések alapján a díj odaítéléséről a közgyűlés a novemberi rendesülésén dönt. A jelenlegi szabályozás szerint évente egy Dunaújváros egészségügyért díj adományozható, az elismerés egyedi adománylevélből és egy öntött bronzéremből áll, a díjazottat pedig pénzjutalomban is részesítik. A részletes felhívás és a jelölés feltételei Dunaújváros önkormányzatának hivatalos oldalán érhető el, írja a Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Dunaújvárosi iskola elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő. Magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé. Tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja a FEOL. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi női kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Burics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a FEOL-nak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Gurics Attila ugyan a

0: akkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az első fokú licenc kérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoi márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcs hőmérséklet 28 és 35 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en. Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csak nem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
2: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A víziállatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. indul a Night Shift.
5: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
6: Right about now, the funk soul.

you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

Instagramon is, akit pedig nem csak mi nájcsiptesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Balesetveszélyes járdaszakasz felújítása kezdődött meg Dunaújvárosban a Béke körút, Békeváros részi szakaszán. Erről számolt be közösségi oldalán Dunaújváros önkormányzata. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé váljon a környék a gyalogosan közlekedő számára. A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy a felújítás ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen, és ügyeljenek az ott dolgozók biztonságára. A közösségi oldalon közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak a városrészben. Hamarosan befejeződik az Alkotás utca térkövezése, valamint megújul a Szabadságút 3-as és 9-es szám közötti járdaszakasz is, ahol új aszfaltburkolat készül, írja a Duna Online. Fájó szívvel búcsúzik szeretett pedagógusától a Duna.

0: Újvárosi iskola elhunyt Bogdánné Garamvölgyi Judit nyugalmazott tanítónő, magával ragadó személyisége, kedves mosolya és segítőkészsége sokak számára tette emlékezetessé, tanítványai, szüleik és egykori kollégái egyaránt szeretettel őrzik emlékét, írja Feol. Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a Dunaújvárosi Női Kézilabda hónapok óta tartó válságáról. Burics Attila, aki jelenleg hivatalos pozíció nélkül társadalmi munkában segít a klubot, a Feolnak beszélt a DKK a pénzügyi és szakmai helyzetéről. A klub körül a napokban ismét felgyorsultak az események. A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatás alapján a Dunaújváros és a Moson-Magyaróvár esetében a licenceljárással összefüggésben fegyelmi eljárás van folyamatban. Burics Attila ugyanakkor azt mondta, hogy a DKK a tudomása szerint hivatalos értesítés egyelőre nem kaptak az eljárás megindításáról. A szakember elismerte, hogy az első fokú licenckérelmet hiányosan nyújtották be, ugyanakkor állítása szerint valótlan adatot nem szolgáltattak. Részletek a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tévétámogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. A meteorológusok szerint országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyolfelhőzet nyugat felől, estén sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti dél-keleti szelet. Reggel 12 és 21, délután 28 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
4: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
2: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
6: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
5: Igen, igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
6: Nagyon-nagyon na, durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
5: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
6: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
5: Igen.
6: Nagyon-nagyon
5: szeretem. Azért nagyon jó. Na, Lóval Krisztián a levegy játszok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosan még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Classic House itt a

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címe. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
2: A birodalmi a katonák.
1: Stormtrooperek.
2: Stormtrooper, igen.
1: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így a valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
2: Igen.
1: Vagy nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
2: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
1: Ott már nagyon-nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani. A Soul Searcherben az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
2: Nem is tudtam.
1: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon. Lauer Christian a lemezjátszók mögött. Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy ha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: bőle. Neked volt?
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: bokra. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, okay, eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiannal, Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát később jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, megyünk ki a nyárból, ez a permanens kánikol, ez mindenkinek az agyára ment, nekünk is. Figyelj, szépítetsz hétfőn, te zárod a nyarat, augusztus 31.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ennyi a mai extrát, köszönjük szépen Lauer Krisztiánnak, hát akkor hétfőn a nyár utolsó napján találkozunk ismét.
2: Úgy, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális büntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor, hogy a Black Eyed Peas mondja, fussunk neki az idei nyár utolsó péntek éjszakájának. Let's get it started! Ezzel nyitjuk ezt a 60 percet, amelyben érkezik még Anastasia One Day in Your Life-al. Itt az a Shapeshifters a Back to Basics-el, és Pink is hozza majd a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra. Amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra!
1: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A hupikék, törpikék után szabadon a sztárok élete nem csak játék és mese. Valaki már 2 hete elkezdte az őszi turnészezont, például a Salt and Pepa, a TLC-vel és az M-Vogue-gal együtt augusztus 15-e óta úton van. A Backstreet Boys pedig majd szeptember végén érkezik egy 2 hetes németországi turnéra, meg hozzánk a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Kettő hetet tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val, itt a Best-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cap.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Beste fel a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismerté tette őket, az ez. Az Asprey-től érkezik a Cantaloupe itt a Besten.

Best of a Legerzenek sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Bestem.

0: Best FM-en. Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Kasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a skandináv ország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls-ből Melanie Sivel és Jerry Halliwell-el is volt hosszabb, rövidebb ideig valamiféle viszonya Robbie Williamsnek. Akár erről is szólhatna a United 3-an párban című dala, csak ugyat meg pont fordított az ivararány. Robbie Williams, a Spice Girls és persze a United is érkezik majd a következő órában itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadója nyomást helyezett az MTV

0: még meg is.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Big Rock.

0: csak, ciao.
1: Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a 7. részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Five és a Maroon 5 is érkezik a mai utolsó 60 percben, és ha már utolsó, hát a nyár utolsó péntek estéhez méltóan azért majd adunk a klubhangulatnak, hiszen jön majd a Soul Searchertől a Can't Get Enough, vagy éppen a Salome de Bahiától az Outro Lugar. A No Doubt és az It's My Life után, mert ez indítja ezt az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legend zenek, a most érkező dal eredeti Stevie Wonder féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia, itt a Best of.

FM, a legjobb zenék, akinek még van kedve, meg van lehetősége, mindenféleképpen használja ki a hétvégét, meg még a hétfőt, hogy egy utolsót nyaraljon. 32-33 fokos nappali maximum, egy picike szél lesz holnap, de elegyésző, az már inkább fájóbb, hogy hideg front is lesz. Jó, de mondom még egyszer, nyár hétfőig, aztán utána könyörtelenül megköszönt az ősz. Jön Shanice, az I Love Your Smile, itt a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a

Rockstar-on a legjobb zenék, pont ahogy Craig David mondja, Walking Away, megyek. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, holnap Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chillounge és Deep House, 6 és 8 óra között természetesen, ugyanúgy, mint hétköznap, hétvégén is mixel indítjuk majd a Night Shift-et, 8-tól pedig Biki, Big Favi Tomi lesz a házigazda. Craig David jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára talán.

0: Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.